0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 6-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Augusztus utolsó szombatján SZÉ központi terén került megtartása a hagyományos 27. Magyar Nap SZÉ-ken című rendezvény. Az idei Magyar Napon is részt vettek több Szlavónia és Baranyai Kultúra Egyesület, valamint a Balatonfüred város koncertfúvó zenekara, mely vezényletével zajlott le a város központjában tartott körmenet, jó ízelítőt adva a többségi lakosságnak, magyar kultúránkból, hagyományainkból, gasztronómiánkról. Az ünnepélyes megnyitón a Népkör kórusa énekelte el a horvát és a magyar himnuszt. Vidákovics Tibor, a Népkör elnöke hangsúlyozta. A Magyar Nap a helyi multikulturális közeg egyik megnyilvánulási formájaként gazdagítja Eszékváros kulturális életét.
1: A kultúrát elsősorban szeretnük mutatni, mert szép, festős, szagos, úgyhogy pontosan azt is, amit szeretnek mutatni Eszéken a főtéren, 27. Magyar Napok Eszékben.
0: Az idén nagy számú résztvevővel teszik ezt?
1: Igazán több mint 500-an vagyunk a programban, úgyhogy kiállításhoz majdnem 20 stand van, úgyhogy igazán örülünk ebben az évben, hogy nagyobbak vagyunk, és hogy többet tudunk mutatni.
0: Tervezik esetleg szélesíteni, vagy ez most már a maximum, amit elbír a társaság?
1: Hát mindig szeretnék, hogy még egy picit nagyobb legyen, de most olyan szép számig jöttünk, hogy szeretnék, hogy mindig így legyen.
0: Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a horvátországi Magyar Demokratikus Közösség elnöke gratulált a szervezőknek a kitartó munkájukhoz, további támogatásról biztosítva őket.
2: Egy olyan világban, amit ma élünk, ahol minden, ami a múlt héten volt, már nem számít, egy olyan rendezvény, mint az Eszéki Magyar Nap, amely 27 éven át minden évben megtörtént itt Eszék főterén, ez egy óriási dolog, nem csak az itt élő magyar közösségnek, szerintem Eszékvárosának is, hiszen ma is velünk van az Eszékvárosi Tanács elnöke, itt van velünk Magdó János Magyarország eszéki főkonzulja, itt vannak az eszéki magyarok, a környékbeli magyarok. Csak gratulálni tudok a Népkör Magyar Kultúra Egyesületnek ez a nagyszerű hagyományhoz, ez a jó szervezéshez, a mai rendezvényhez is. És hát mi mindannyian, akik azon vagyunk, hogy képviseljük ezt a közösségét, jelen esetben én is, azon vagyunk, hogy minél fontosabb és minél nagyobb anyagi támogatást szerezünk minden rendezvények, tehát gondolok most az Eszéki Magyar Napra, a Kopácsi Alász Napokra, Haraszti Fésztre, Laskói Paprika Fésztre, Bormaratonra, stb. Hogy minél kisebb legyen az a részvétel, amit esetleg a vállalkozóknak, az itteni OPG-knek kellene részvételi díjként befizetni. Tehát, hogyha mi több pénzt biztosítunk, akkor mentesítsük őket attól a kockázattól, hogy adjanak valamivel be, ami lehet, hogy esetleg eső miatt nem sikerül, stb. Tehát a tét az, hogy megtettünk mindent, hogy ilyen és hasonló rendezvények, amelyek bemutatják a magyar hagyományt, a magyar kultúrát, legyen az klasszikus kultúra, vagy legyen az gasztronómia, minél színvonalasabbak legyenek, minél jobb helyekkel legyenek, és így akkor nem csak a mi közösségünket segítjük, hanem szerintem a fogadó közösséget is, jelen esetben Eszékvárosát.
3: Az idei nyáron rendkívüli szárazság sújtotta Európát a tartós csapadékhiány és az extrém magas hőmérséklet miatt. Ennek komoly gazdasági hatásai vannak, amelyek a leginkább a mezőgazdaságot érintik, konkrétan a terméskiesés miatt. Az aszály következményeiről és az alkalmazkodási lehetőségekről Tarnai Attilát, a HMDK gazdakörének falugazdászát kérdeztem.
4: A HMDK gazdaköre mindenben próbálja segíteni a horvátországi magyar gazdálkodók munkáját, és mi falugazdászok végezzük azt az adminisztrációs tevékenységet, amire esetlegesen a horvátországi magyar gazdáknak szüksége van. Mi a horvátországi falugazdászok főként pályázatírással foglalkozunk, és különböző marketing tevékenységekben segítjük a gazdákat, valamint igyekszünk gazdalátogatásokat is kivitelezni, és olyan tanácsokkal ellátni őket, ami a gazdálkodásuk előre viteléhez hozzájárul. Most már évek óta ugyanabban a tendenciával szembesülünk, hogy valójában a tavaszi hónapokban elég sok csapadék hullik le, így a korai termékek, úgy mint például a gabonában a búza, vagy az árpa, vagy a gyümölcsök terén a korai gyümölcsök, azok egész jól sikerülnek, egész szép termést tudnak hozni. Viszont a nagyon száraz július és a száraz augusztus óriási károkat okoz a mezőgazdaságban.
3: A falugazdász kiemelte, hogy a drávaszögben már jó ideje a gazdák nagy része csak fóliasátrakban tud kiszámíthatóbban termeszteni.
4: Már évek óta próbáljuk arra rábeszélni a gazdákat, hogy olyan tevékenységekkel foglalkozzanak, főleg azok, akik kicsiben termelnek, amelyek sokkal ellenállóbbak a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben. Gondolunk itt például a fóliasátor alatt termelésről, hiszen a fóliasátor megvédi például a növényeket az erős napfénytől is, és hát ugye mivel a fóliasátor alatt öntözni kell, ezért ez az öntözési tevékenység a szárazság ellen is ellenállóvá teszi őket.
3: A vízellátás mellett a jövő másik nagy fontos kérdése az, hogy a gazdák meg tudják-e finanszírozni a változtatásokat.
4: Na most az a legnagyobb probléma igazából, hogy ezek az ilyen újfajta termelési módszerek, vagy a kevésbé rizikós termelési módszerek sokkal költségesebbek, mint a szabadék alatti termelés, és mivel ugye a drávaszög alapjába véve egy periférikus régió, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag el van maradva Horvátország egyéb területeihez képest. Ezért az embereknek még mai napig a legnagyobb problémája a termékek értékesítésével van. És mivel értékesítési problémák vannak, ezért én a jövőben a legkomolyabb problémát abban látom, hogy egyszerűen az embereknek nincs arra tőkéje, hogy olyan termelési módot válasszanak, ami ellenállóvá teszi őket az időjárási viszontagságokra. Tehát itt főként a zöldségtermelésre gondoltam, viszont ha megnézzünk pár nagyobb gyümölcsöst itt a környéken is, mint például Szőlősön is van egy nagyobb gyümölcsös. Megnézzük azt, hogy ott például a gyümölcsfák különböző háló alatt, tehát napvédelmi és jégvédelmi háló alatt alá vannak ültetve, tehát csöpögtető rendszer van kiépítve a gyümölcsfáknak. Akkor azt lehet mondani, hogy nem csak a zöldségtermesztésben vannak olyan technikák, amelyekkel eredményesen tudunk harcolni a szárazság az aszály ellen, hanem más kultúrákban is vannak már ilyen technikák. Viszont ez mind igen költséges, és igazából jelentős tőke nélkül ezeket nem lehet bevezetni.
5: Laikusan azt látom, hogy edukációra is nagyon nagy szükség lenne, ilyesmivel szoktatok-e foglalkozni, mert amit az előbb mondtál, hogy mondjuk a gazdákat rávenni arra, hogy térjenek át egy másik kultúrára, ahhoz kéne ugye elméleti rész is.
4: Így van, gazdakörünk átlagosan 3 továbbképzést szokott a gazdáknak tartani. Ezek egymástól egészen eltérőek, tehát tavaly például rendeztünk olyan továbbképzést, ami a növényvédelmi szerekre irányult, tehát konkrétan arra, hogy mit, mivel érdemes permetezni, és mi ellen érdemes leginkább védekezni. De gyakran rendezünk olyan összejöveteleket is, ahol magyarországi és horvátországi cégek mutatkozhatnak be, és olyan cégeket próbálunk összeválogatni, akik ilyen innovatív technológiát hoznak el, és be tudják kimutatni a termékeiket. Sajnos megint csak sokszor abba ütközünk, hogy ezeket a technológiákat nem tudják megfizetni a vállalkozók, de vannak pozitív példák is, tehát amikor a kínálat és a kereslet találkozott egy-egy ilyen összejövetelen. Ha már nem is elsősorban közvetett módon, de közvetlen módon én is gazdálkodom, tehát pontosabban édesapám még gazdálkodnak 4 hektáron gyümölcsössel, és többféle gyümölcsfajtánk van, és azt látom, hogy ők is a leginkább az értékesítéssel küzdködnek, most nyilván az aszállyal is, de azért a legnagyobb problémát még mindig a termékek értékesítése jelenti itt a drávaszög régióban.
6: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.